0: Understood.
1: Rock FM.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő. Kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donát Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Sokat süt majd a nap a felhők mellett. Gomoly felhőből egyébként az ország középső tájain lehet több, főleg arrafelé várható zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Délutára 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 24 fok lehet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Hajnalban 9-15, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

az árnok. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Mielőbbi ukrajnai tűzszünetet sürgetett Magyar Péter, új koala mentőkutyát keres az ausztrál állatvédő szervezet. Napsütésre esetleg egy-egy záporra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donát Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett. Kijelentette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat és joga van megvédeni szuverenitását, területi integritását. Hangsúlyozta azt is, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország beleegyezzen az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásába. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást. Komoly közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési, biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek- és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című kiállítást. A tárlat 3 héttel tovább június 14-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverrel, jelképpel találkozhat itt. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse, a Bear, azaz medve névre hallgató kutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg a bozott tüzek sújtotta területeken. Utódját már keresik, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett elvétve lesz szükség az esernyőkre, délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nyugodt körülményeket szoktuk volt vala mondani, csendes csütörtök reggelt, készülődést vagy már úton lévést kívánok, akinek éjszaka munkával telt, néki pedig jó pihenést. Na, hát nevezzük azért kis pénteknek, és akkor már sokkal inkább adja az erőt, ráadásul egy csodálatos hosszú hétvége felé közeledünk. Ez meg aztán azt gondolom, hogy extra patronként pukkanhat el nekünk. No, a menetrend pedig a szokásos, jó, a zenék betárazva, önök vigyáznak az utakon, én meg majd hozom a kis csemegéket, például kivágott fejbe gitárral, kit vagy éppen hoppácska, hogy ma született a rock and roll, és ezt mitől datáljuk? Ilyesmiket, jó? 103.9 Rock FM, jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Csütörtök éjfélig lezárás van a Hősök terén, illetve sávzárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Valamint félpályás lezárás a Megyeri úton, ez viszont jövő hét csütörtökig igaz. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: 93.9. Rock FM.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Úgyis mindig megkaptam állandóan a hallgatóktól, hogy miért csak jó kávét kívánok, hiszen sokan élnek a teázás serkentő lehetőségével. Na tessék, hát akkor most nékik szeretnék feletté mód hízelegni, mikor megpendítem, hogy hivatalosan május 21-e a tea nemzetközi napja. ENSZ által elismert világnap, jó? Tehát nem valami hóbortos brit nagymama bigyeztette a naptárba. Célja, hogy felhívja a figyelmet a tea globális, gazdasági, kulturális és egészségi jelentőségére, valamint támogassa a fenntartható tea termelést és a kistermelők jogait. Na, úgyhogy jó teázást mindenkinek, ki ezzel él. Most hírek, információk, aztán persze majd lapozzuk a rockkrónikákat és zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Budapestre hívta a lengyel miniszterelnököt a magyar kormányfő. Kampány indult a bőrdaganatok megelőzéséért. Egy-egy zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját, Donald Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-ig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
2: 80-as években Ausztráliában indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
1: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Sokat süt majd a nap a felhők mellett. Gomoly felhőből egyébként az ország középső tájain lehet több, főleg arrafelé várható zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Délutára 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 24 fok lehet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Hajnalban 9-15, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és csinos kis csütörtököt mindenkinek. Szóval egyes feljegyzések szerint, kérem tisztelettel, a mai napon született a rock and roll. Hogy hol és mikor? 1955-ben e napon rögzítette Chuck Berry a legendás Maybelline című dalát a Chess Records stúdiójában. És bizony, sokan innentől datálják. Aztán persze ezzel lehet vitatkozni. 1980. Na, itt jön ez a bizonyos gitár. Joe Strummert Hamburgban letartóztatták, mert hogy hát a Clash frontembere egy koncerten a gitárjával fejbe vert egy erőszakos rajongót. Ugyancsak 1980-ban szomorú volt Jimi Hendrix, mert hogy a híres Electric Lady stúdiójába betörtek, és 5 aranylemezt loptak el. 1982-ben pedig megjelent a Queen-től a Hot Space, hát a legmegosztóbb, picit eldiszkósított albuma, rajta viszont a tagadhatatlan világslágerrel, az Under Pressure-rel. Úgyhogy 103.9 Rock FM, nosza!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, és nagyon jó utat. Még bő egy hónapig időszakos korlátozással kell számolni napközben az Árpád-Fejedelem útja és az Üstökös utca találkozásánál. És egészen nyár végéig korlátozásokra kell számítani a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Mielőbbi ukrajnai tűzszünetet sürgetett Magyar Péter, új koala mentőkutyát keres az ausztrál állatvédő szervezet. Napsütésre esetleg egy-egy záporra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett. Kijelentette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat és joga van megvédeni szuverenitását, területi integritását. Hangsúlyozta azt is, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország beleegyezzen az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásába. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást. Komoly közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek- és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyak katonái című kiállítást. A tárlat 3 héttel tovább június 14-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverrel, jelképpel találkozhat itt. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse, a Bear, azaz medve névre hallgató kutya, 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg a bozott tüzek sújtotta területeken. Utódját már keresik, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre, délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű, a csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, mondom én, a horizonton már látszik a hosszú hétvége, úgyhogy hajrá, drága hallgatók. Hát, ha esetleg ismernek Mirellát, vagy Konstantint, akkor köszöntsék fel, jó? Utakon pedig kéretik vigyázni. És persze ebben az órában megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, akiknek teszem hozzá boldogot.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

3-9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval mondom, mivel sokszor ostorozva voltam valahogy, miért csak mindig kávézunk, és hol vannak a tejások, hát akkor most áldozzunk a tejaoltárán, már csak azért is, kedves tejázók, mert hogy május 21-e a tea napja. És mondom, nem valami hóbort, valami vicces gimnáziumi osztály, vagy egy elszánt nagypapa, nagymama találta ezt ki, hanem az ENSZ. Igen, korábban a teatermelő országok, például India, Sri Lanka, Kenya december 15-én ünnepelték a tea napját, de aztán jött az ENSZ, élelmezési és mezőgazdasági szervezete, és ők javasolták 2019-ben hivatalosan május 21-ére a tea napját. Miért pont május? Hát a tavasz időszak a legtöbb nagy teatermelő vidéken a legfontosabb, legjobb minőségű tealevelek szüretelésének. First flush az ideje. És én miért van szükség a világnapra? Hát a világ teatermelésének több mint 60%-át nagyon szegény és kifejezetten sérülékeny kistermelők adják, akik közvetlenül ki vannak szolgáltatva a világpiaci áraknak. Úgyhogy a nap kiemelten hívja fel a figyelmet a Fairtrade-be, vagyis arra, hogy a munkások megfelelő bért kapjanak és ne alkalmazzanak például gyermekmunkát a földeken. Arról meg gondolom már szót sem kell ejteni, de hogy nem, hogy a tea cserje rendkívül érzékeny az időjárásra, úgyhogy a globális felmelegedés, a szárazság, hát eléggé veszélyezteti a legnevesebb tea ültetvényeket. Egyébként a világon naponta több mint 2 milliárd csésze tea fogy el, ezzel pedig a kávét is megelőzi. No, úgyhogy így, kedves teások, 103.9 Rock FM, mi megzenélünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vizsgálat indult a szegedi BYD beruházás ügyében. Fokozott ellenőrzésre számíthatnak nyáron a légitársaságuk és a szállásfoglaló oldalak. Egyre melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken, ez pedig károsíthatta a környezetet. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot ígért az ügyben. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy ukrán szerkezetről van-e szó. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. A vilniuszi repülőtéren leállt a forgalom, a fővárosban szünetelt a tömegközlekedés, a lakókat pedig felszólították, hogy maradjanak biztonságos helyen. Kedden egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul az utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálinttól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárásra voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
1: Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. A természetvédők az autósokat, kerékpárosokat arra kérik, fokozottan figyeljenek az úton átszammogó, esetleg ott napozgató állatokra. Sokat süt majd a nap a felhők mellett. Gomoly felhőből egyébként az ország középső tájain lehet több, főleg arrafelé várható zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Délutára 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 24 fok lehet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Hajnalban 9-15, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves május 21-eiek. Szóval nem is akárkivel, hanem igencsak valamivel tudnak elbüszkélkedni, mert egyes meghatározó vélemények szerint a mai nap tulajdonképpen a rock and roll születésének napja, mert hogy 1955-ben e napon rögzítette Chuck Berry a legendás Maybelline című dalát a Chess Records stúdiójában. Egyébként Chuck Berry egy fodrászként dolgozó, feltörekvő gitáros volt, amikor Chicagóban találkozott a blues legenda Muddy Waters-el. Ő küldte el a Chess Records kiadó tulajdonosához, Leonard Chesshez. A dal alapja egy hagyományos western swing country hegedű nóta, az Idle Red volt. Berry ezt gyorsította fel, és hát tette pikánsá kőkemény rhythm and blues ritmusokkal. A számot eredetileg Ida May-nek hívták. Leonard Chessnek tetszett a dallam, de a címet túl régi módinak tartotta. A legenda szerint a stúdió padlóján hevert egy Maybelline szempillaspirálos doboz, és erről neveztek át a dalt ott a helyszínen, némileg módosított helyesírással. Bár a dal mindössze 2 perc és 19 másodperc hosszú, mire elérték a tökéletes, igazán feszes tempót, nem kevesebb, mint 36 alkalommal kellett újra felvenni a számot a stúdióban. Na hát, és miért volt ez forradalmi? Mert hogy a szöveg egy feszült autós üldözésről szól. Egy V8-as Ford hajszol egy hűtlen lányt egy Cadillac kupé dövilben. Ez a téma tökéletesen eltalálta az akkori amerikai tinédzserek életérzését. A Rolling Stone magazin szerint a rock and roll gitározás itt kezdődött, mert hogy Chuck Berry stílusa, a tiszta artikuláció és a lüktető riffek révén a műfaj egyik alapreceptjévé vált. A kislemez egyébként júliusban jelent meg, után több mint 1 billió példányban kelt el. Ez volt az egyik első olyan felvétel, amely egyszerre vezette a fekete R&B listákat, miközben a fehér pop és country listákon is a csúcsra tört. Úgyhogy így a történelem, kedves ma születettek, így született valahogy a rock and

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Csütörtök éjfélig lezárás van a Hősök terén, illetve sávzárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Valamint félpályás lezárás a Megyeri úton, ez viszont jövő hét csütörtökig igaz. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Ráckeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
6: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
7: Szia, drágám! Na, rá Istenél aludtam ma is.
6: De jó neked. Mi a titkod?
7: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
6: Sedacor Forte.
7: És a koncentrációt nem befolyásolja.
8: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Felújítaná a visegrádi együttműködést Magyar Péter. Sopron lesz a kiemelt városa az idei múzeumok éjszakájának. Egyes zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donát Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
10: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
9: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, bonyodalommentes csütörtök reggelt. Remélem mindenki jó irányba halad. Én hozom a zenéket, aztán majd egy nagyon bizarr rock történelmi incidensről.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Szóval a bizarr incidens nem volt más, mint hogy 1980. május 21-én betörtek a New York-i Greenwich Village-ben található legendás Electric Lady Studios-ba, és az ismeretlen tolvaj, aki bejutott az épületbe, kifejezetten Jimi Hendrix legfontosabb zenei trófeájára utazott. Nem hangszereket, nem drága stúdiócuccot vitt el, hanem öt ikonikus aranylemezt tépett le a falról. Hát gyakorlatilag ez egy szentélygyalázás volt, a zenei világ föl is hördült. Az Electric Lady Studiót egyébként maga Jimi Hendrix terveztette és építette még 70-ben, mert hogy piszkosul unta, hogy vagyonokat költ külső stúdiókra. A stúdiót kör alakú ablakokkal és egyedi hangulatfüggő színes fényrendszerrel szerelték fel, hogy teljes mértékben kiszolgálja Hendrix kreativitását. Hát az időzítés az tragikus volt, mert hogy mindössze 10 héttel a stúdió hivatalos megnyitása után 70 szeptemberében Jimi Hendrix meghalt. A gitáros halála után viszont a stúdió megmaradt, és a falak között olyan legendák rögzítették legnagyobb slágereiket, John Lennon, az AC/DC, a The Clash, vagy éppen David Bowie. Mivel a tettes sosem került meg, az ellopott eredeti aranylemezek valószínűleg azóta is valamilyen fekete piaci magángyűjteményben rejtőznek. Hé, te ott! Tudjuk ám, hogy nálad van? Vidd vissza! 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: 8:30, elmúlt már a pittypalacs, de mindjárt itt a péntek meg a hosszú hétvége. No meg a hírek és az információk, aztán pedig, hát ma ilyen kriminális napot tartunk, volt már lemezlopásunk, akkor legyen egy kis gitáros balhénk is, jó? Mindezt majd, de persze addig zenélünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Egyre szigorúbbak a táboroztatás szabályai. A tervezetnél tovább láthatók az agyakkatonák a Szép Művészeti Múzeumban. Napsütésre esetleg egy-egy záporra számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős Európához erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt. Az orosz-ukrán háború kapcsán Magyar Péter mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett. Kijelentette, ebben a háborúban Ukrajna az áldozat és joga van megvédeni szuverenitását, területi integritását. Hangsúlyozta azt is, a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország beleegyezzen az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásába. Minden eddiginél szigorúbb szabályokhoz kötik a táboroztatást. Komoly közegészségügyi, higiéniai, étkeztetési biztonsági előírásoknak kell megfelelni, és ezeket ellenőrzik is. Mondta rádiónknak Csizmadi a Hajnalka, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ gyermek- és ifjúság egészségügyi osztályának vezetője.
2: A szülők biztonságérzetét növelheti az a új rendelet, amelynek következtében két újítás került a jogszabályba. Első az erkölcsi bizonyítványhoz kapcsolódó előírás. Nem lehet a tábor szervezője vagy gyermekekkel közvetlenül foglalkozó munkatársa olyan személy, aki büntetett előéletű, büntető eljárás alatt áll, vagy akit eltiltottak a gyermekekkel kapcsolatos foglalkozás gyakorlásától. A másik változás, hogy a szervezőknek már a jelentkezéskor be kell mutatniuk a tábor pontos programját, a biztosított ellátást, az étkeztetés módját, szállás körülményeit.
1: Meghosszabbították az Öröklét őrei az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást. A tárlat 3 héttel tovább június 14-éig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A közönség több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverrel, jelképpel találkozhat itt. Nyugdíjba vonul Ausztrália nemzeti hőse, a Bear, azaz medvenévre hallgató kutya 10 év alatt több mint 100 koalát mentett meg a bozott tüzek sújtotta területeken. Utódját már keresik, az ideális kutya középtermetű, energikus, kitartó és nem ismeri a félelmet. Sokat süt majd a nap a felhők mellett. Gomoly felhőből egyébként az ország középső tájain lehet több, főleg arra felé várható zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Délutára 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 24 fok lehet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Hajnalban 9-15, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez Rock FM. Na, szóval ma ilyen kék hírek. Volt már szó Jimi Hendrix aranylemezének ellopásáról, hát akkor nézzük, hogy miért is tartóztatták le Joe Strummert Hamburgban. Hát azért, mert május 20-án a hamburgi Markhalle nevű helyen lépett fel a The Clash, és a hangulat viszont a kezdettől fogva elég puskaporos volt. A helyi radikális punkok dühösek voltak a zenekarra, úgy érezték, hogy a The Clash elárulta a punk mozgalmat azzal, hogy a CBS nagykiadóhoz szerződött, ráadásul nem sokkal korábban megjelent London Calling albumon eltávolodtak a tiszta punk hangzástól. A koncert alatt a csalódott és agresszív rajongók folyamatosan bekiabálták, többen felugrottak a színpadra és megpróbálták kitépni a mikrofont az énekes kezéből, hogy artikulálatlan a tömegbe üvöltsék, eladtátok magatokat. Na, amikor a nézőtéren totális tömegbúnyó alakult ki a rajongók, a biztonságiak és a ródok között, akkor szakadt el a cérna. Joe Strummernél egy különösen erőszakos, vért kívánó néző elindult felé a színpadon, ő azonban nem hátrált meg, felemelte legendás Fender Telecaster gitárját, és teljes erőből fejbe verte vele a támadót, akinek azonnal vérezni kezdett a eltalált testrésze. A német rendőrség meg azonnal megszállta a backstage-et és letartóztatta a frontembert súlyos testi sértés vádjával. Alkohol ellenőrzésnek vetették alá, de a teszt teljesen negatív volt. A cellájában végül meglátogatta a hamburgi rendőrfőnök, aki feszült helyzet ellenére odalépett hozzá, vállon veregett és ennyit mondott. Jól tetted, haver. Utalva arra, hogy a helyi rendőröknek is rengeteg problémájuk volt a balhés pánkokkal. Aztán persze, kiengedték. 103.9 Rock FM, ha van ez így néha. Na, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok mindenkinek. Csütörtök éjfélig lezárás van a Hősök terén, illetve sávzárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt. Valamint félpályás lezárás a Megyeri úton, ez viszont jövő hét csütörtökig igaz. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaquert.
3: A Sedaquert Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaquert Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Fokozott ellenőrzésre készülhetnek nyáron a légitársaságok és a szállásfoglaló oldalak. Az úton átkelő teknősök védelmére figyelmeztetik az autósokat. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nyomoz a rendőrség a szegedi BYD beruházás ügyében. A gyanú szerint az építkezés során kitermelt földet az előírt vizsgálatok elvégzése nélkül terítették szét a környező területeken, ez pedig károsíthatta a környezetet. A vármegyei kormányhivatal tett feljelentést. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szigorú vizsgálatot ígért az ügyben. A cég nem kommentálta az esetet, ugyanakkor közölte, mindenben együttműködik a hatóságokkal. NATO vadászgépek vettek üldözőbe egy drónt a litván légtérben. Azt egyelőre nem tudni, hogy ukrán szerkezetről van e szó. A balti államban rövid időre légi vészhelyzetet hirdettek. A vilniuszi repülőtéren leállt a forgalom, a fővárosban szünetelt a tömegközlekedés, a lakókat pedig felszólították, hogy maradjanak biztonságos helyen. Kedden egy NATO vadászgép Észtország fölött semmisített meg egy Ukrajnából érkezett drónt. Indul az utazási szezon, fokozott ellenőrzésre számíthatnak például a légitársaságok és a netes szállásfoglaló oldalak. A gazdasági versenyhivatal számos panasz után indított eljárást az elmúlt években. Részletek Horváth Bálinttól, a hivatal kommunikációs vezetőjétől.
8: A versenyhatóság kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek a tevékenységét, és a hatáskörében eljárva fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. A legnagyobb szállásfoglalási platform közel 3 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot fizetett be Magyarországon az elmúlt években. Több eljárás voltak fapados légitársaságokkal kapcsolatban, különböző technikával próbálják magukhoz vonzani a vásárlókat, ugyanakkor ezek gyakran jogsértő gyakorlatoknak minősülnek.
7: Vigyázzunk az úton átkelő teknősökre, kéri a Madártani Egyesület. A mocsári teknősök a tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén mocsaras területeken élnek. Májustól júliusig a tojásrakás időszakában azonban a vizektől akár néhány kilométerre is megjelenhetnek. A természetvédők az autósokat, kerékpárosokat arra kérik, fokozottan figyeljenek az úton átszammogó, esetleg ott napozgató állatokra. Napsütésre és néhány felhőre készülhetünk egy-egy záporral, erre egyébként leginkább délután este az ország középső részein van esély. 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Délután 22-27 fokra számíthatunk. Szombaton is ragyoghat a nap, csapadék nem valószínű. A csúcshőmérséklet ismét 22 és 27 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul! óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: 103.9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, nem túl bonyolult munkafolyamatokat kívánok mindenkinek. Kedves Mirelle, Konstantinok, boldogot. A zenék meg szépen sorban érkeznek ebben az órában is, mindig a legnagyobbak.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: ha jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér, mondd, hova mész.
1: Délfelé.
0: Mikor a kutyákat utána deresztik, meghallod a halál nevet.

éred, nem nyugszik meg soha már. Soha már. Igen. Asszonyod alszik, de a szíved nem

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
7: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Felújítaná a visegrádi együttműködést Magyar Péter, Sopron lesz a kiemelt városa az idei múzeumok éjszakájának. Egyes zápor szakíthatja félbe a napsütést. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A visegrádi együttműködés felújításáról és bővítéséről beszélt Lengyelországban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter szerint mindenben partnerek lesznek annak érdekében, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban. A kormányfő varsói sajtótájékoztatóján hozzátette, meghívta vendéglátóját Donát Tuskot Budapestre, és reméli, hogy június végén a cseh és a szlovák miniszterelnökkel kiegészülve már a részletekről is tárgyalhatnak a magyar főváros. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok. Június 12-éig több mint 20 ezer diák érkezik a zánkai, illetve az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig, illetve szerdától péntekig tartó osztálykirándulásokon teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják őket. Ezután június 21-től indulnak majd a 6 napos nyári élménytáborok, a 3 napos családi táborok, valamint a gyógyító táborok. A bőrdaganat megelőzése érdekében indít kampányt a Magyar Dermatológiai Társulat. Lengyel Zsuzsanna alelnök rádiónknak elmondta, a tudatos UV-védelem az egyik legfontosabb, és nem csak nyáron.
9: 80-as években Ausztráliába indultak ezek a megfelelő fényvédelmi viselkedéssel kapcsolatos kampányok, és ott már észlelhető egyfajta csökkenés egyébként a fiatal populációban, maga a bőrtumorok előfordulásának a gyakoriságában, míg ez Nyugat-Európában talán mondhatjuk azt, hogy egy trend látszik kirajzolódni, úgyhogy mindenképpen azt gondoljuk, hogy ezen van a hangsúly, hogy megfelelő információhoz jusson mindenki, és ne a tévhitek vezéreljék a mindennapi viselkedésüket.
8: Országszerte több száz helyszínen rendezik meg június 20-án a múzeumok éjszakáját. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok, galériák, kiállítóhelyek. Sokat süt majd a nap a felhők mellett. Gomoly felhőből egyébként az ország középső tájain lehet több, főleg arra felé várható zápor, zivatar. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Délutára 22 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Budapesten 24 fok lehet. Holnap döntően napos idő várható a kevés fátyol és gomoly felhő mellett, elvétve lesz szükség az esernyőkre. Hajnalban 9-15, délután 22-27 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, megint egy nappal közelebb vagyunk a pünkösdi hosszú hétvégéhez, ugye csütörtök péntek, szombat, pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn. Na, hát akkor miután ezt most megbeszéltük, ha valaki dolgozik, akkor jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pihizik, akkor jó pihít, és a legjobb rockzenékkel vagyunk most is, tehát azokkal jutunk el a jóféle hosszú hétvégénkhez. Hát már mindjárt két nagy ágyú érkezik itt, David Bowie és Mick Jagger. Ezt a dalt eredetileg a Martha and the Vandellas Line Trio vitte sikerre még 1964-ben, aztán később a Mamas and the Papas, a Grateful Dead, a Black Oak Arkansas és a Van Halen is feldolgozta kisebb-nagyobb sikerrel. A legnagyobb sikert ez a két csávó aratta, David Bowie és Mick Jagger 1985-ben, amikor abból a célból jelentették meg ezt a duett verziót, hogy az eladott példányok után befolyó összegből a Live Aid-hez hasonlóan támogassák az etiópiai éhező rászorulókat. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. Okay.

függős gitár témája. A My Favorite Game világszerte nagy siker lett, Svédországban a top 3-ba jutott, Angliában a top 15-be, és a mai napig a Cardigans egyik legismertebb dala maradt. A gamerek számára is ismerős lehet, ugyanis bekerült az 1999-es Gran Turismo 2 videójáték zenéi közé is, jelentsen ez bármit. Itt a Cardigans és a My Favorite Game.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM, és a Journey-vel folytatjuk, akik ugye minden idők egyik legsikeresebb amerikai rockzenekara, több mint 90 millió eladott lemezzel, számtalan platina albummal és megszámálhatatlan slágerrel. A banda igazi aranykora 1981-ben kezdődött, amikor csatlakozott hozzájuk Jonathan Cain billentyűs. Vele készítették el legsikeresebb albumukat, az Escape-et, amin olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Who's Crying Now, az Open Arms, vagy pedig a zenekar örök himnusza a Don't Stop Believin'. A dalból több mint 1 millió kislemez fogyott el csak Amerikában, és azóta is a stadionrock egyik legismertebb alapművének számít. Érdekesség, hogy a szám népszerűsége évtizedekkel később még tovább nőtt, köszönhetően annak, hogy rengeteg filmben, sorozatban és sporteseményen használták. Sokan máig emlékeznek a Sopranos legendás befejezésére, ahol a dal szólt, vagy a Family Guy karaoke jelenetére. A végső löketet azonban a Glee adta meg, amikor a sorozat nyitó epizódjában feldolgozták a felvételt. A verzió egészen a Billboard lista 4. helyéig jutott, de mi nyilván az igazit preferáljuk, az eredeti Journey, Don't Stop Believin'.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, újabb egy nappal közelebb kerültünk a pünkösdi hosszú hétvégéhez. Tulajdonképpen mi itt elpesgünk magunkban a legjobb rockzenékkel, ha valaki dolgozik jó munkát, ha úton van jó utat, hogy ha otthon pézik, akkor jó pihig. Én pedig azt mondom, hogy online streamen is lehet bennünket hallgatni a www.rockradio.hu oldalon, szóval nincs kifogás, itt kell mindenkinek maradnia, mert hogy most a State Disco érkezik. Ez a dal, a What You're Proposing, az a Banda 1980-as Just Supposing című lemezén jelent meg, és jól hozta azt a State Disco-ra jellemző lendületes boogie rock hangzást, amit a korszak is elvár tőlük, meg egyébként mindenki más, hát hiszen ők erről híresültek el. A rajongók számára különlegesség, hogy az első 75 ezer példány a lemezből színes képes borítóval került a boltokba, hát ennek biztos, hogy mindenki végtelenül örült, mi pedig annak, hogy most ők jönnek. State Disco, What You're Proposing?

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognád a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, a Midnight Oil nagyon-nagyon sokak kedvence, és egyik legismertebb dalok a Beds of Burning, ami 1987-ben jelent meg a Diesel and Dust című album. A szám nem csak hatalmas rocksláger, hanem erős politikai üzenetet is hordoz. A zenekar az ausztrál őslakosok földjogai mellett álltak ki, miután 1986-ban bejárták az Outback-et, és saját szemükkel látták az ott élő benszülött közösségek nehéz körülményeit. A Beds of Burning világsiker lett, Új-Zélandon, Kanadában és Dél-Afrikában listavezető volt, Amerikában pedig a top 20-ba jutott. Érdekesség, hogy a zenekar a 2000 Sydney olimpia záró ünnepségén is előadta, méghozzá az olimpiai szervezők engedélye nélkül, a politikai üzenet miatt. Ez akkoriban nagyon komoly visszhangot váltott ki. A Beds of Burning mára nem csak rock klasszikus, hanem az egyik legismertebb társadalmi üzenetű ausztrál dal, úgyhogy mi is meg fogjuk most ezt hallgatni. Midnight Oil, Beds of Burning.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörés meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesté pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong, és addig pedig itt a Europe és a jóféle Cherokee.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki. Ma vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki Rock délelőtt, de már mindenkinek kívánhatok kellemes csütörtök délután, hiszen elmúlt dél, úgyhogy ehhez tartjuk magunkat, már csütörtök délutánban, és már sokkal közelebb vagyunk a hosszú hétvégéhez, pláne a pünkösdi hosszú hétvégéhez, amikor is, hogyha valaki elutazik, akár még külföldre is, ha van jó internet, akkor www.rockradio.hu, és akkor online streamen lehet bennünket ott hallgatni, és érdemes is, mert 0-24-ben heti hét napban a legjobb rockzenék szólnak itt. Példa erre például, na igen, ilyen szépen megmondtam, a Queen dala, a Somebody to Love, amely a The Edd Races című lemezen jelent meg 1976-ban, és a banda egyik legnagyobb slágere lett. A szám történetéhez tartozik egy legendás élő előadás, a Freddie Mercury emlékére rendezett 1992-es tribute koncerten, ugye George Michael énekelte el a dalt. Az előadás sokan minden idők egyik legjobb emlékperformanszaként emlegetik, George Michael pedig elképesztő erővel és tisztelettel idézte meg Freddie szellemét azon az estén. Hát mi meg most az eredetit hallgatjuk meg, Somebody to Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen. A Rejoice című track világpremiérjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül, és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ági cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, azt írja az Útinform, hogy az M6-os autópályán Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad, ehhez kapcsolódóan Budapest felé a 22-es jelű Érdnél Martonvásár csomópont felhajtóágát is lezárták. Helyette a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban lehet a főváros felé vezető irányba felhajtani. Az M7-esen Budapest felé az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont felhajtóágán befejezték az aszfaltozást, ezért azt átadták a forgalomnak, ezzel egy időben viszont lezárták a lehajtóágat, így nem lehet lekanyarodni a 7-es főút felé, kerülni a Pákozdi pihenőn keresztül, ott visszafordulva lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 3020 999 1039, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, és jöjjön a Pantera, akik nem sokára jönnek, június 11-e, Puskás Aréna, a Metallica vendégeként. Ez a Cemetery Gates.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
4: Jó reggelt! Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
5: Szia, drágám! Na, Istenél aludtam ma is!
4: De jó neked! Mi a titkod?
5: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
4: Sedacor Forte.
5: És a koncentrációt nem befolyásolja.
6: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki Rock délelőtt, hát már ugye kis péntek délutánját érjük, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok, egy óra is elmúlt, és azt gondolom, hogy nálunk a legjobb rockzenék szólnak még egy óra után is csütörtökön, amikor is várjuk a pünkösdi hosszú hétvégét, és nem vagyunk már messze tőle egyáltalán, de azért májusban azért nagyon jól el vagyunk látva hosszú hétvégékkel, ez már a második a sorban, úgyhogy én azt mondom, hogy picit húzzunk bele, mégpedig most a Deep Purple-lel. Hát amikor egy zenekar 1968-ban alakul, és 2026-ban még mindig arénákat tölt meg világszerte, ott már nem puszta nosztalgiáról beszélgetünk. Ugye ők ikonikus tagjai a rock szintérnek, és nem is kell őket olyan nagyon-nagyon bemutatnom. Amit el kell, hogy mondjak, hogy 2026. október 2-án jönnek Magyarországra, a Papp László Budapest sportarénában fogják a hangjukat kiereszteni, és a dalaikat eljátszani. Például szerintem a repertoárban szerepel a most következő is, ez a Deep Purple és a Highway Star.

rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM és Bryan Adams érkezik, aki érkezik, hölgyeim és uraim, amit mondtam, az énekes dalszerző Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik, rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar, 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csaknem 5 évtizede tartó karrierje során, több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen, első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, úgyhogy biztos vagyok benne. Hát ugye 1,5 évente visszatér Magyarországra, itt volt az ideje, hogy jön. Bryan Adams, Can't Stop This Thing.

103 9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv járható. Az M6-oson Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Érd észak iparterület csomópontot építik át, ezért a le- és felhajtó ágat lezárták. A 20-as kilométerén lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leállósáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Plusz 36 29 9 9 3 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már is egy jó Red Hot Chili Peppers érkezik, ez az Under the Bridge.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt. Hát már nagyon-nagyon közel járunk ehhez a bizonyos pünkösdi hosszú hétvégéhez. Most már csak tulajdonképpen van egy másfél napunk, és aztán belecsaphatunk a lecsóba, de természetesen mindent a legjobb rock zenékkel teszünk, és ha valaki esetleg dolgozik, akkor jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, az AC/DC érkezik, még pedig legnagyobb klasszikusával. Azt azért tudva lévő a bandáról, hogy ugye Power Up turnéjukat nyomatják ezerre, most már szerintem 4 éve, biztos, hogy megvan annyi. Kétszer is voltak Európában, egyszer sem jártak nálunk, de megsértődhetnénk, de minek, imádjuk ezt a bandát, és főleg a most következő dalt, amely 1979-ben jelent meg, és a rock történelem egyik legnagyobb klasszikusáról beszélgetünk. Ezt a számot Angus Young, Malcolm Young és Bon Scott írták, az ikonikus gitár riff pedig Angus nevéhez fűződik, hát szerintem már mindenki tudja, ez a Highway to Hell.

103.9 Rock FM. Na, azt mondja, pénteken a napsütésé lesz a főszerep. Már hál a jó Istennek, majd mondjuk hiszem, ha látom. Csak kevés helyen növekedhet meg időnként erőteljesebben a gomoly felhőzet, és alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az ország legnagyobb részén élénk, erős, északkeleten néhol viharos lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 7-15, délután 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők. Hát legyen így a szél nélkül, mondjuk azt el tudnám viselni még. De tényleg nem akarok terhetetlen lenni. Alice in Chains, Wood.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93 Rock FM, na ennyi volt mára, ha csütörtöki, azaz a kis pénteki rompéle, ők érkezhet Klamancsa Krisztián, a Rock délutánnal jön Szili és a Rock the Night, én pedig várok mindenkit nagy-nagy szeretettel holnap is, már pénteken nagyon-nagyon hétvégi hangulatban, sőt, hosszú hétvégi hangulatban, addig is kellemes délutánt és estét, Csizénszki, én vagyok, ők pedig a Def Leppard és a Photograph.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, Isten, én aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Cedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
1: Cedacor Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Cedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, csúnyácska lehet a csütörtök, ezt mondták az elmúlt napokban. Hát, hogyha ilyen a csúnyácska, akkor át kell, hogy tervezzük a fogalom jelentését, vagy a szó jelentését, mert hogy egészen jól alakul a csütörtök délután, néha vannak benne csúnyaságok, de záporok, zivatarok érdekes módon nem, persze még nincs vége a napnak. Kellemes délután kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok. Ennél is sokkal fontosabb, hogy a 26-28 fok közelít, pénteken a 26, átmeneti felhősödéssel, csak napsütéssel, és utána szombat, vasárnap, hétfő, hosszú hétvége, majdnem mindig 28 fokkal. Amikor nem, akkor meg 27 fokkal. De hétágra fog sütni a nap, és hogy meddig tart ez a csúcsok csúcsa, hát nem akarom elkiabálni, de a következő csonka héten, egész héten, és utána még az azutáni hétvégén is, ami pont május 30-a és 31-e, ennél szebben nem is búcsúzhatna a május. Így aztán legfeljebb zenében lehet olyanokra számítani, hogy Omega Léna és a Trojka állt a friss havon, és itt a folytatás, Cranberries és a Zombie.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán kápolnásnyék előtt egy fa dőlt a pályára. A 42-es kilométernél csak a belső sávon arra szólnak a járművek, több mint 3 kilométeres jelenleg a torlódás. Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Astorián ma is 21 órától, de május 22-én ennek vége. Lezárás van a Hősök terén tegnap óta, és egyirányúsítás az Állatkerti körúton a következő napokban, június 4-éig biztosan eltart. Van egy lezárás az első kerületben az Ybl Miklós téren, de csak ma 20 óráig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, mit is szoktak mondani a Seattle-i óriási négyesről? Hát először is, hogy a 90-es években megváltoztatták a világot a zenéjükkel, és elindították a grunge, vagyis az alternatív rock stílust úgy, mint soha előtte senki. Nirvana, a mozgalom zászlóvivője, a klasszikussá vált Nevermind albummal és a Smells Like Teen Spirit szuperslágerrel, és persze még sok minden mással, Kurt Cobain zenekar vezetésével. Aztán a Pearl Jam, a modern rock egyik legkitartóbb csapata, élükön Eddie Vedderrel, Soundgarden, néhai Chris Cornell egyedülálló hangjáról és komplex, súlyos gitár témáiról vált ismerté, és nem utolsó sorban az Alice in Chains a sötétebb, pszichedelikusabb és metálosabb hangzásvilágot képviselő együttes. Na de ahogy szokták mondani, voltak mások, például a Faith No More, akik már a 80-as években is léteztek San Franciscóból, és a 90-es években robbantak be igazán, majd aztán 2009-től ismét aktív amerikai alternatív metal együttes ők, és egy Faith No Man nevű zenekar romjain alakult mindez, ugyanis kirúgták a csapatfőnöküket, Mike the Man Morris-t, alkoholizmusa miatt, és a Faith No Manből Faith No More lett. Többek között ezért a slágerért.

103.9 Rock FM, a Terminátor filmek közül az 1-es és a 2-es elvitte a pálmát, a rajongók szerint még a 3-as is, és nem is volt rossz ötlet a harmadik Terminátort nőre cserélni. Na persze nem Schwarzenegger helyett, mert hogy ő állandó és örök, aztán később a 4. vagy az 5. vagy a nem is tudom hányadik részben már a rengeteg bőrt szeretnénk lenyúzni. Erről a trilógiáról című alkotásokat láthattuk, vagy egyáltalán abban a szindrómában szenvedtünk, hogy végtelenítve van a Terminátor sorozat. Elindult 1984-ben, és 40 évvel később is Terminátor lázban égne a világ, ha nem lettek volna egyre gyengébbek a filmek, bár az igazi rajongók meg azt mondják, hogy ebből nem lehet rosszat csinálni. Rendben, térjünk vissza a másodikhoz, ami ugye megalapozta a 90-es évek elejének filmgyártását, mert hogy ez abszolút elvitte a pálmát, és benne a betét zene, a Guns N' Roses és a You Could Be Mine, és a csütörtök délutáni rock délután tele nem is annyira rossz közlekedési információkkal, hát amit az Útinform ír, az mondjuk rossz. Az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán kápolnásnyék előtt egy fa dőlt a pályára, a 42-es kilométernél csak a belső sávon arra szólnak a járművek, több mint fél órája, korábban 3 kilométeres volt a torlódást, most 5 kilométeres. Budapesten történt egy baleset a Gubacsi úton, és éjszakai sávlezárás van még mindig, az Asztórián ma is lesz 21 órától, de május 22-én ennek a sorozatnak vége. Lezárás kezdődött a Hősök terén tegnaptól, és egyirányosítás az Állatkerti körúton, ez a következő napokban is így lesz június 4-éig. Van egy lezárás az Ybl Miklós téren ma 20 óráig, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, a pünkösdi hosszú hétvégén, a boldog szép napok még csak most jönnek, aki a pénteket is hozzácsapta, annak már holnaptól péntek, szombat, vasárnap, hétfő, aki pedig így is úgy is a csonka hetet hozzácsapja, annak 4 fölött már nem is számolom, mert hogyha péntektől tart, akkor majdnem 9-10 nap, és hogyha csak szombattól tart, akkor is legalább 8-9 napról beszélünk, de mondom még egyszer, nem számoltam össze.

0: Prokk közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, de május 22-én ennek vége. Lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton tegnap óta, a következő napokban július 4-éig. Lezárás van az első kerületben az Ybl Miklós téren ma 20 óráig, és sávlezárás van a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pest Újhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton is, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában is, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Csütörtöki rock délután csak is a legjobbakkal, ha vissza a jövőbe, akkor feltétlenül Hugh Lewis and the News, de nem utolsó sorban Status Quo is, akik a Rockin' All Over the World-ot szuper slágerré avanzsálták a 70-es években is, és később aztán a 80-as években is a Live Aid-nek és a Wembley stadionbeli koncertnek köszönhetően, és az Indie Army Now pedig szintén a 80-as évek közepéhez tartozik. Status Quo 17 óra után a rock délutánban azzal, hogy Whatever You Want.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
5: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tributest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a csapat, amelyik minimum két évtizeden keresztül a mennybe ment ilyen és ehhez hasonló dalokkal, de az igazi óriási sikerek nem csak a Whatever You Want, hanem emellett a Rockin' All Over the World, amikor azt megcsinálták saját műfajában, saját idejében sikeres volt, és aztán elő lehetett venni 1985-ben, hogy a Wembley-ben a Live Aid koncert elkezdődjön, ugye úgy mondták, hogy az európai kontinensen, mert az időeltolódás miatt aztán a JFK stadionban, Philadelphiában, az Amerikai Egyesült Államokban másképp és máskor kezdődött ez a bizonyos koncert, de aztán meg szimultán ment itt is, meg ott is. Soha többet nem volt ilyen egyébként a világtörténelemben, mint 1985 nyarán. És aztán a Status Quo 85 után 1986-ban megint uralta a világ slágerlistáit, főleg az angolt, azzal, hogy In the Air Me Now. Tulajdonképpen ez a 2-3 sláger is elég lett volna ahhoz, hogy örökös világhírnevet szerezzenek, ennél jóval több volt, majdnem 40 slágerük jutott be az angol top 75-be évtizedeken keresztül. Egészen elképesztő eredmények ezek. Klamoncsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, csúnya hírek jönnek az útinformtól. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Ócsánál baleset történt, a 30-as kilométernél forgalomkorlátozás van és 6 kilométeres kocsisor. Az M0-as autóút déli szektorában Halászteleknél az M1-es autópálya felé vezető oldalon szintén baleset történt, a 16-os kilométernél sávzárása és 6 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M4-es autóút Szolnok felé vezető oldalán Monornál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. Budapesten balesetről nincs hír, éjszakai sávlezárás van megint az Asztórián ma is 21 órától, de május 22-től ennek vége. Lezárás van a Hősök terén tegnap óta és egyirányosítás az Állatkerti körúton június 4-éig, illetve lezárás még az első kerületben az Ybl Miklós téren, de ez csak ma 20 óráig tart, és van egy sávlezárás a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

egyik visszatérő alternatív rock slágere Meredith Brooks Ausztráliából hódította meg az Amerikai Egyesült Államokat. Ez volt az egyetlen óriási sikere, de ez a lista vezető pozícióig ment, és visszautalnék a Rock Lexikon alternatív rock külön kiadására. Amerikai alternatív rock az elmúlt hétvégén kétszer két órában, mert hogy szombaton is 18 órától és vasárnap déli 12 órától, és volt csak csajok rovat. Meredith Brooks is benne volt, Sophie B. Hawkins is benne volt, Sarah McLachlan is benne volt, és Jen Arden is. Zenei folytatás a csütörtöki rock délutánban Omega és a Petroleum lámpa.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, de május 22-én ennek vége. Lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton tegnap óta, a következő napokban július 4-éig. Lezárás van az első kerületben az Ybl Miklós téren ma 20 óráig, és sávlezárás van a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pest Újhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton is, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában is, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
2: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
0: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
4: A legnagyobb filmslágerek és Bon Jovi tribútest május 29-én a Barbanegrában. Movie Night és Full Jovi. Jegyek a Barbanegra oldalán. Május 29.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM túlzás nélkül a következő 10 nap csodálatos lesz, amivel búcsúzik a május, vagyis hogy 27-28 fokos átlag csúcsok minden napra, csapadék nélkül, száraz időben, rengeteg napsütéssel, és még a hajnali felmelegedés is kezdetben 15-17 fok, aztán 17-18-19 fok a hosszú hétvége elmúltával. Nappal is kiegyeztünk volna egy-két hónappal ezelőtt az ilyenekkel, de most a nappal inkább a 27-28 fokos átlag csúcsban fürdik. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás például vasárnap a sok napsütésnek köszönhetően, és ugyanígy jövő kedden is, vagyis hogy semmi sem szűnik meg a jó időből a hosszú hétvége elmúltával sem. Egészen 31-éig kitart ez, utána pont a július 1-je szeretne csapadékkal beköszönni, de nem biztos, hogy ez így lesz, és az sem biztos, hogyha lesz csapadék, akkor az jelentős. A hőmérsékleti értékek pedig nem akarnak lejjebb menni 25 foknál, a távolabbi jövőben sem.

103.9. Rock FM.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az LGT sosem játszott metal, de a Stone Temple Pilots igen, bár érdekes az összjáték, mert ők a 90-es években arattak óriási sikereket. Mi volt a 90-es években a rockon belül az uralkodó műfaj? A grunge, vagyis az alternatív rock. Na ilyen az, amikor a metalt picit keverjük az alternatív rockkal. Stone Temple Pilots és az Interstate Love Song.

Budapest egyetlen rockrádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, de május 22-én ennek vége. Lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton tegnap óta, a következő napokban július 4-éig. Lezárás van az első kerületben az Ybl Miklós téren ma 20 óráig, és sávlezárás van a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton is, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is, egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton, lezárás még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában is, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten éjszakai sávlezárás lesz az Asztórián ma is 21 órától, de május 22-én ennek vége. Lezárás van a Hősök terén, egyirányosítás az Állatkerti körúton tegnap óta, a következő napokban július 4-éig. Lezárás van az első kerületben az Ybl Miklós téren ma 20 óráig, és sávlezárás van a Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt péntek estig. Félpályás korlátozások a fővárosban, a 12. kerületben a Márvány utcában, a 15. kerületben a Pestújhelyi úton és a 4. kerületben a Megyeri úton is, és van egy félpályás korlátozás a 4. kerületben a Homoktövis utcában. Sávlezárás van a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, a 22. kerületben a Mária Terézia utcában és a 10. kerületben a Fehér úton is. Egyirányosítás van a 6. kerületben a Nagymező utcában és a 11. kerületben a Neszmélyi úton. Lezárás még a 17. kerületben a Szabadság utcában és a 16. kerületben a Szent Korona utcában is, és továbbra is útszűkület van a Mester utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

napsütéssel, és még a hajnali felmelegedés is kezdetben 15-17 fok, aztán 17-18-19 fok a hosszú hétvége elmúltával. Nappal is kiegyeztünk volna egy-két hónappal ezelőtt az ilyenekkel, de most a nappal inkább a 27-28 fokos átlag csúcsban fürdik. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás például vasárnap a sok napsütésnek köszönhetően, és ugyanígy jövő kedden is, vagyis hogy semmi sem szűnik meg a jó időből a hosszú hétvége elmúltával sem. Egészen 31-éig kitart ez, utána pont a július 1-je szeretne csapadékkal beköszönni, de nem biztos, hogy ez így lesz, és az sem biztos, hogyha lesz csapadék, akkor az jelentős. A hőmérsékleti értékek pedig nem akarnak lejjebb menni 25 foknál, a távolabbi jövőben sem.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, vezessük ki a funkot ebből a képletből, mi marad? Vegy tiszta rock. Itt van hozzá példának az Omega, 50 év a pályafutás, vagy még talán annál is több, egyedülálló szinte a magyar zenei életben. Persze az elmúlt években már beszéltünk róla, hogy az Eddának is sikerült meglépnie az 50 évet, és a következő egy-két évben a Karthago is csatlakozik az 50 évesekhez, csak ők egészen pontosan 1980-tól számolják az éveket. Klamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, Bűdi Szili a műsorvezető most 8 órától, holnap délután 3-tól újra, rock délután, pénteki kiadás, és utána pünkösdi, hosszú hétvége.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

estét, Budapest! FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd, ez pedig itt a Rock the Night, ami ebben a pillanatban is elindul, hogy beteljesítse küldetését, és a földkerekség legjobb és legnagyobb rockslágereit és rockpletykáit hozza el hozzátok. A telefonszámunk továbbra is 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek jó munkát kívánok. Indul a Rock the Night, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűri Szilárd, azaz Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit május 21-én is. Ez az év 142. napja, és még 224 nap van hátra. Na lássuk, kik ünnepelnek ma. A Konstantinok és a Vilmosok ünneplik névnapjukat. A Konstantin név a latin álhatatos és következetes. Ó, de szép! Jelentéséből ered, míg a Vilmos akarat és a sisak. Akarat és a sisak. Egy akaratos sisakból ered. De a jelentése leginkább a védelmező akaraterő. Micsoda erőt sugalló, határozott hadvezér típusú nevek ezek, kérem szépen. Második Vilmos, harmadik Konstantin, ötödik Béla. Én nyertem.

0: 103.9 itt a Rock FM-en. Gyerekek, ma ünnepel az a bizonyos Leo Sayer, akit Leo Sayernek hívnak. Az angol poprock énekes ma 76 éves. A You Make Me Feel Like Dancing című slágere még Grammy-díjat is hozott neki. Hála jó Istennek, ő volt az, aki a 70-es évek végén képes volt egyetlen új csettintéssel állítólag hangulatot teremtenie, ám még nem járt jazz-telen koncerten. Na, zenéje könnyed és optimista, de dalszövegei gyakran mély érzelmeket rejtenek, egy kis leckét adva abból, hogy hogyan lehet szórakoztatni, és közben meg is érinteni a hallgatót. Maga volt a zsenialitás a srác.
1: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 itt a Rock FM-en, gyerekek, ha azt mondom, hogy szuper csapat, akkor mindenkinek eszébe jut Mr. T, és ez a csodálatos férfi, aki Lawrence Chirod néven született, amerikai színész és profi testőr, akit leginkább ugye a szuper csapat című sorozatból ismertünk meg, a védjegye, a mohikán frizura és a nyaklánc gyűjteménye, hát az utóbbi becslések szerint 7 kilót nyomott. Életútja példa arra, hogy hogyan válhat egy szegény chicagói fiúból popkulturális ikon, miközben végig következetes maradt. Soha ne add fel, ez volt a mottója. Ma 72 éves Mr. T, azaz Lawrence Chirod.

103.9 Rock FM, gyerekek, tudtátok, hogy Párizsban a lámpaoszlopokat is művészettörténeti szempontok szerint tervezik. A város romantikáját nem csak az épületek adják, hanem az is, hogy egyes oszlopok 19. századi ötvös minták alapján készültek például újra. A város hangulata tehát nem csak fényből, hanem a múltból is épül.

93.9 Rock FM, a szamurájok gyerekek állítólag a zöld teás reggelit tartották hatékonynak. Tudtátok, hogy a japán szamurájok hajnali edzése előtt mindig ittak egy csésze macsát. Nem macskát, hanem macsát, macsatea. Hittek abban, hogy a zöld tea élesíti az elmét, nyugtatja a testet és segíti a koncentrációt. Ma már tudományosan igazolt, hogy a macsa tele van antioxidánsokkal, és természetesen nem csak a kartforgatóknak ajánlott, hanem mit forgatunk most a legtöbbet? Ja,

103.9 Rock FM, gyerekek, olyat mondok, hogy például a pisztácia állítólag segíthet a stressz kezelésében. Tudtad, hogy napi egy marék pisztácia nem csak finom, hanem javíthatja a szív- és érrendszeri egészséget, sőt a stressz szintet is csökkentheti. Egy amerikai kutatás szerint a héjbontogatás önmagában is nyugtató hatású. Tehát ha legközelebb feszültséget érzel, ne idegeskedj, csak bonts meg egy csomag pisztáciát, bármennyibe is kerül.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM. Már gyerekek, tudtátok, hogy Litvániában van egy erdő, amely tele van televíziókkal. Micsoda? Hát na. Szóval történt az, hogy Litvániában egy erdő közepén több száz régi televízió készülőket állítottak fel, mintha azok a fákkal együtt nőttek volna ki a földből. Ez a művészeti installáció a média hatását elidegenítő szerepét mutatja be. Az erdő neve TV-szellemerdő. Na most hát ennek a TV-erdőnek nagy-nagy sikere van, mert hogy rengeteg túrázót és az egészséges életmódot szerető embert vonza még pluszba be az erdőbe. Csak azért, hogy ezt lássák.

93 Rock FM, hát azért ezek a rómaiak tudtak azért valamit akkor. Hát tudtátok, hogy a római vízvezetékek ma is működnek. Rómában található az Aqua Virgo, egy több mint 2000 éves vízvezeték, és ma is használatban van. És a Trevi kutat is ellátja például vízzel. A római mérnöki tudás olyan szinten állt már akkor, hogy egyes rendszerek karbantartással még mindig működőképesek, hiába telt el több ezer év.

103.9 Rock FM. Egy gyerekek, megmondom, hogy ki az, akiknek nem kell sportolni gyakorlatilag soha az életben, mert hogy annyira intenzív munkát végeznek, hogy valójában nekik a sportolás az benne van a munkájukban. Na ők nem mások, mint a dobosok. Tudtad, hogy 30 perc intenzív dobolás akár 250 kalóriát is elégethet. Egyes dobosok szerint egy koncert után olyan kimerültek, mint egy edzés után. Így, ha valaha is bűntudatod volt a nappali hangbeállás miatt, lehet, hogy épp karban tartottad magad. Szóval, hogyha utálsz sportolni, de szereted a zenét, akkor megvan oldva. Legyél te is dobos!

zene a legjobb sztárjai jelenítést tartalmazott. 103.9 termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Rock the Night egészen éjfélig a mikrofonnál Bűdi Szilárd, szevasztok itt a 103.9 Rock FM-en. Mindenkit szeretettel köszöntök, aki imádja a rockzenét, vagy csak turistáskodik itt nálunk. A telefonszámunk 0629 99 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja, egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkos Hogykáig. A földkerekség legnagyobb rockstárjait hozom nektek természetesen 11 óra után is. Köszönöm, hogy velem rádióztok ma este is. Mindenkinek kellemes időtöltést itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, lássuk honnan fúj a szél. A következő napokban igazi késő tavaszi, kora nyári időjárásra számíthatunk. Többnyire kellemesen meleg, napos idő várható, de időnként megnövekedhet a felhőzet, és ez itt a lényeg. És elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A reggelek még frissebbek lesznek, ez azt jelenti hideg van. Napközben azonban egyre több helyen emelkedik majd a hőmérséklet, 20, de akár helyenként 27 fok is lehet majd. A szél olykor megélénkülhet, főként záporok és zivatarok környezetében, de összességében egy változékony és mégis sok napsütés tartogató hét lesz ez. Aki szabadtéri programot tervez, annak érdemes lesz napszemüveget és esernyőt is vinni.

FM 103.9 itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kein jetzt.